nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.
1: Neked zenélünk, és köszönjük, ha bennünket hallgatsz. Super DJ Rádió, kattanj ránk!

0: A legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: Jack to the sound of the underground.
1: Ott vagyunk már?
2: Nem!
1: Ott vagyunk már?
3: Igen, tényleg?
2: Nem!
1: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
2: Nem! Itt vagyunk!
1: Ott vagyunk már?
3: Nem!
2: Ott vagyunk már?
4: Igen.
1: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen. Tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen.
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

0: Sziasztok szuperek, DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Live, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió, csak neked zenélünk.

Csak zene, felesleges hírek nélkül. Super DJ Rádió. Csak zene, felesleges hírek nélkül. Super DJ Rádió. Csak zene.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. Te Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.
4: Super DJ Rádió. Kattanj rá!

Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó dance doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

0: Olyat mutatunk, hogy eláll a füled. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
1: Super DJ Rádió. Kattanj rá!

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. Te Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. Te Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is hívják ott, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai bagyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Feel the vibe! Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

Listen! Do it with me! Woo!

Ben kim anlatamam canım?

0: Germany, 10 points.
1: Germany, 10 points.

0: nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620-2271-756.
1: Super DJ Rádió. Kattonj rá!
2: Okay, come on! 1, 2, 3...

Sziasztok, mindenkinek kellemetesen jó reggelt kívánok ezen a szépséges kora nyári hétfő délelőtt. És főzetem megkezdjük a hetet, természetesen pünkösdi ünneplés van, még úgy mondtak, hogy talán egy picike és pórótunk egy napot. El is kérem szépen a Super DJ Rádió, benne pedig Boriszkát hajt a 90-es évek legjavával, Kelly Familia nyitányban, Falling Long with an Alien. Mindenkinek szép tapot és kevésbé más tapot kívánok.

egy ilyen regis R&B is van kis részletek a 90-es évek hozadéka, legalábbis tervém szerint. És a Isten úrnak is kellemes jó reggelt kívánok, ő már velünk van itt. Kellemes ébredés, szép hétfőt. Megszépítsd a folytatásban egy kis rap remixet 91-ből, jövendjünk tovább, close to you.

imádom, hogy ezeket a hosszú hétvégés, pünkösdi hétfőn pihenő szabad, ami tök jó egyébként, csak mondjuk ilyenbe nem annyira napra kész például az internet, hogy mondjuk gyógyszerre nyitvatartás, ki van írva pünköskor, nyitvatartási idő, hogy a pünkösd miatt esetleg ez változhat. Hát vajon mire változhat? Arra zárva van? Rettenet. Na, Blackbox a folytatásban, csak egy kezdőzeném is volt, ez itten kérem a Fantasy.

lassan ébredezni, mi valami József úrnak is szellemes szép napot kívánok, hogy kellemeset, nem is tudom melyik a jobb, de Ivádi Gergely és Guten Morgen, természetesen köszönöm, hogy velünk vagytok. Tényleg legjobbat hozom nektek ma, hétfőnként általában is, működtön azért estem kivétel.

A doktor úr, tudsz segíteni a feleségem? Ez ilyen vicceskének induló történet. Az a mániája, hogy valaki lopja a ruháit. Valóban, igen, állított egy testőrt mellék. Tényleg, mikor hazamentem, láttam, hogy ott áldogál az űrge a szekrényben. Nem egy emberről volt, ott egy űrge. Ki kell önteni vízzel, de egyébként pedig tényleg ilyen hülye vagy, hogy ezt elhiszed, akkor meg is érdemed a feleségedet. Ott hát egy űrge a szekrény. Kovács és felesége kirándulni megy, Kovács megkérde a vámostól, te aranyat lehet átvinni, lehet 120 kilót, na annyit azért nem. Hallod aranyom, te itt honban leszél. Mert azért ez mekkora büdös bunkó vicc, hogy le is kövérezi a feleségét, de ráadásul még el se viszi ilyen. Nagyon cuki.

originál dal ezeket az 89-es megjelenés, de a Remix 91 idei hillő jelleggel sok botránytól követett millióan érkezik, és szerintem kedvenc emlékszem, Zita barátommal nagyon sokáig ez volt a best-top nyitó zenénk, Limit on the Rain, és a millióan itt halljátok.

Nem mindenki pihenőidős, nem gyerekek, itt van Kobis a gyíre, nekem most mondja, melóval töltöm a napot, de veletek vagyok zuglóból, hát akkor a zuglóban is természetesen rejtett paci zugló, most találtam ki. Kutya Lajosodnak is pálinkás, jó reggelt kívánok, köszönöm szépen, Házi úr pedig egy egész raklap üzenetet írt nekem, azt mondja, ma is és itt sajnálattal függő vagyok, köszönöm szépen, megtisztelő kedves Házi úr, remélem azért kipihented a születésnapodat, vagy még esetleg hevered, adjon az Isten erőt és egészséget, abszolút köszönöm.

Elveszem meg 0-70-45-95-995-ös. És természetesen van velünk egy mobilhívó számít, engem tudtak elérni bulikkal rendezvények kapcsolatban, érdeklődni 0-32-19-48-07.

Egy kicsit morgunk is. Engem mondjuk közvetlen nem érint, bár hogyha ha érintene is, vagy ha történjen, akkor is szerintem egészen érnék hozzá. Adott egy helyzet, hogy egy tömbházban kerüldik egy kiírás, hogy minden itt lakó elnézését kérünk, házfelújítást tartunk, ez nagyjából május és július között le fog zajlani. Hát, hogy tulajdonképpen egy jó fejségből kiírnak egy ilyet, elnézést kérnek. És akkor odaírja valami állat, nem tudok rá mit mondani mást, Isten báránya, hogyha ne legyek túlzottan sértő, hogy már nagyon unom. És így odaírja. Persze név nélkül, mert ugye a lakó kiírja, hogy melyik az, tehát ki volt írva, hogy mit a harmadik emelet kettes ajtó. De természetesen a névtelen kommentelő, ugye ezt gondolom a Facebookra jött, tehát nekik ő már nem írta ki a nevét, már nagyon unom. Fölhívnám a szíves figyelmét ennek a lakónak, és alapvetően a kinek nekik problémáznak azzal, hogy valahol van házfelújítás, hogy egyrészt a tömbházban van egy kötelezettség is, hogy némekképpen állag megóvása hát költeni kell, mert ha nem költesz rá, akkor fönnáll a veszély arra, ugye, hogy nem csináld meg a vízcsapokat rendesen, akkor elázik az alattad levő lakó például, vagy hogyha nem csinálsz egészségügyi meszerelést, vagy valami, akkor beköltözik Csótán Csilla és kedves kis családja, illetve hogyha ilyen dolgok fognak történni, hogy tudom én, penészesedik a fal, és nem teszel ellen, akkor a másik lakás is elkezd penészesedni, igen, ront az értékéből. És higgyétek el nekem, a legtöbb ember nem a popárt miatt, nem az asszertivitást miatt csinálja a felújítási munkátokat, hanem azért, mert szeretne egy jobb lakásban élni. Kurvára nem szórakozás egy lakásfelújítás, sőt, inkább idegelés, mint találsz egy jó mesteremben. Ha magad csinálod, akkor az árok beszerzése, mert a mesteremberekkel, akkor pedig azért, hogy meg is csinálják, azért a pénzzel, amit mint hogyha Dunába így dobnád bele az összeset, érted? De senkinek sem jó dolog ez, mindenkinek kényelmetlen dolog, annak is, aki csinálja, de egy picikét több türelemmel kellene lenni. Most hát tényleg ott tartunk, hogy ha ugat a kutya, az a baj, ha sír a gyerek, az a baj, ha papusba közlekednek, az a baj, ha húskofolnak, az a baj. Tehát, mi az Isten ez a csendmániás emberek? Múltkor jött valami poszt, hogy valami kocsmát be kell záratni, mert kint halkan beszélgettek a fiatalok. Tehát, hogy és mit hogyha úristen csináljanak? Tehát, hogy általában ezek az emberek elfelejtik, hogy ők is voltak fiatalok. Tehát kicsikét több türelem kéne, és nem csak magunkhoz kérünk több türelmet, hanem akik esetleg házfelújítása vannak, annak több megértés, ha már segíteni nem akarunk rajtuk. Köszönöm! Bill Simpson a folytatásban közben, valamit Michael Jackson ért, és a Simpson családnak volt 1990-ben. Most rágerem, Dudu Bartman!

fú, de nagyon gusztustalan, sovinista viccet kaptam, muszáj elolvasnom, köszönöm, kedves Gergő. Történet alaptézése, utasszállító teleutassal repül, ezek ugye rászkodik a gép, megdől balra, robban, zuhan a gép, mint az állat. Tudod a közül utasokkal, hogy hát összes hajtómű leállt, ugye ezt nem nagyon kellett ezt közölni. A gép irányítatlanul zuhan, mind meg fognak halni valószínűleg. Utasokon döbben csend lesz szó rá, majd fölpattan egy nő. Uraim, mielőtt megkalok, azt akarom, hogy éreztesse velem valamelyikünk, hogy nő vagyok. Megfagy a pillanat még mindig, egy elegáns öltönyös férfi föláll, leveszi az akkóját, kigombolja az ingét, leveszi a nőzlép, és a kezében nyomja, azt mondja neki, vasad ki! Hát ennyi eszed van, édesfiam, nem mindegy. Na, Mazsinak is kellemes szétnapot kívánok! Szép napot és jó adást kívánok neked, kellemes pünkösdi hétfőt kívánok mindenkinek, köszönöm szépen! Házi úrra megtudtam, hogy a reggel 4-kor kell, mi az atya úristen? Na, Budai Zoli úrnak is üdvözlet a nagy kátára! Nem hagytam ki senkit tökélyre.

Göningen Norbertónak is kellemes szétem, hogy kívánok, hogy lassan már ezt a kollégái babélokra tör. Kollégai? Kollégái? Kollégai, az az, amit kell mondani. A nagy üdvözlet, vélesek halmára is.

Már most 26 Celsius fokot mérünk, és ez melegedni fog. Persze maradt a nyári ruha, napszemüveg mindenképpen legyen nálunk. Hétről ugyanis folytatódik a napos idő, időnként megjelenő felhőkből egy-egy jelentéktelen futózápal azért előfordulhat. Fokozódik a nyárias meleg, délután 29 fokot is mérhetünk majd. Távolabbi kilátások szerint 29-29-32, ez már egy szerdai adat. Aztán picikét lesz majd enyhébb egy-két fokkal csütörtök mintek, de hétvégére megint kánikula jön, majd szerdán mindenképpen tart, tehát a májusi kánikula. Kedden például csak nem zavartalan napsütésben lesz az ország, nagy részén kánikulában lesz részünk, tehát délutánra 28-33 fok közé melegszik a levegő. Szerdán aztán sok napsütés és kánikulára készülhetünk ismét, délután viszont már érkezik észak felől egy jó hideg front, erős időnként viharossább fokozódó észak-nyugati széllel. A csúcsú mérséklet a front érkezés előtt lesz majd 30 fok közül, délen lehet akár 34 fok is, de a front érkezését követően több fokkal visszaesik majd a hőmérséklet. Csütörtökön szintén napos időre lesz kilátás, kevés felhő lesz közöttünk, néhány fokot mérséklődik a kánikula, délután kellemes 23-27 fok között tetőzik majd a hőmérséklet. Na, nézzük, hogy mit mondanak a dokik, orvosmeteorológia. Hétfőn marad a nyáriasan meleg anticiklonális időjárás. A melegedése érzékenyebb körében viszont jöhet a migrénes, fejfájás, fáradékonyság, bágyadság, dekoncentráltság is jelentkezhet. A napos idő ugyanakkor jó hatással lesz a hangulatunkra, közérzetünkre. Az UV sugárzás 10 és 16 között országszerte erős lesz. Fordítsunk kellő figyelmet bőrünk védelmére. Közlekedés meteorológia. Hétfőn az északi-északkeleti középső tájakon alakulhatnak ki nagyobb valószínűsége kisebb záporok. Az ország legnagyobb részén továbbra is élénk helyenként erős lesz az északi-északkeleti szél. Emiatt lomolhat a jármű menet stabilitása. Tartsuk megfelelő követési távolságot. Pollenjelentés, fenyőfélék, pázsitfűfélék, magas koncentrációban eperve félék ködepes, a tölgyborzal lórum útifő gombák alacsony koncentráció vannak a levegőben. A balcsinál a hosszú hétvége utolsó napja marad a nyárias idősok napsütése, csapadék nem várható, legmagasabb hőmérséklet 28-30 fok között alakul majd, vigyázzunk az UV-sugárzásra, a vízhőmérséklet viszont már fűtőcse alkalmas 21 fokos. Nem sokára közlekedési információkkal jelentkezem. Szintén ebben 1990-ből közben jön Miles Griffith, az Electric Bookie.

Na kérde szépen, Kodár Gábor úrnak is üdvözletem, küldöm szavaztálással, érdekünk hétfő délelőtt is szépségeset kíván nekünk, és persze jelentkezett, hogy hallgat minket, köszönjük szépen, Gábor úr! Házi úrnak pedig köszönöm szépen a kedves szavakat. Remélem mindenkinek sikerül némi emlékeket ébreszteni. 90-es években hozom az emléket hétfőként.

Sokan dolgoztak egyébként így hűnkösszel ahhoz képet, hogy nekem is rosszul, hogy megy a munka melegben. Neked is mondom, hogy most már azért tessék kicsikét komolyabban menni ezt, hogy erős az UV-sugárzás, tehát hogyha kint vagy, akkor tedd be a bőröd, és persze a folyadékot is tessék, hogy mindig elpoénkodunk az alkohollal, nem feltétlen fontos. Persze módjában szerintem azzal sincs nagy baj, de az a lényeg, hogy írjatok folyadékot, ne szerzetek ki. Sokan szokták mondani, bezzek az öregek meg ilyenek, hogy 30 fokban nagyanyám is kapált fölfelé a melegben a dombon, csak az a helyzet, hogy most már nagyon más a klíma. Tehát most már az ilyen 28 fok is sokkal párásabb egyébként, mint akkor. És majd ennek is küldjük a falvát, hogy önnek, hogy kicsit lustálkodik benne. Nem baj, az kell, az egyébként a föld pedig nem lusta. A lusta lenne, nem élnénk.

Mazsia írja nekem, hogy ez egy közmondás. Igen. Vannak jó közmondások, mert annak nem annyira jó szerintem. Én találtam ki kettő nagyszerűt, aminek semmi köze egymás. Az egyik az, hogy hülye vagy, mint macskát szarni. A másik pedig, hogy izzadok, mint borjó az új kapuba. Annyira rossz, hogy már jó. Nekem egyébként közmondásilag volt egy ilyen Miskolcról származó, szó szerint idézem, hogy olyan veled öltözködni, mint lóval imádkozni. Hát nem tudom, hogy ki az, aki próbált lóval imádkozni, és hogyan függ össze az öltözködéssel, hogy lóval öltözködött, vagy nem tudom. Kialussza a földből a krumplit. Nem. Szerintem az a krumpli, ami így ezért kijön, az már ott is maradhat.

Látom, azért a jó kis humor megvan, ez klasszikus, két medve megy az erdőben, egyik jobbra, a másik barna, ugye ennek volt a másik verzió, hogy ketten jönnek ki az erdőből, az egyik hútva, a másik medve. Na, Rezingen Misi úr is értékelte a Steppusikert, természetesen 90-es évek egészen délig, ha dél legyenek azok az emlékek.

közlekedési hírek viszont nem a 90-es évekből származnak, hanem 10 óra 40-es frissítés szerint, és nem jó hír, több személy autó ütközött össze a 4-es főút Pilis településen átvezető szakaszán a 47-es kilométernél. A baleset vizsgálat és műszaki mentés idejére a főút forgalmát megállították, kerülni annak, aki teheti, önkormányzati utakon lehet. Ez nem jó hír. Egyéb információ még, az ünnepi kamion tilalom 22 órától május 25-én, ugye 7-től 22 óráig lesz érvényben. Legyenek baleseteket, ez is nagyon sok. Magatokra is, pünkösdi közlekedőkre is, a hétvégi sofőrök itt maradt részeire is tessék vigyázni. Hazavárnak mindenkit, meg oda is, ahova elindult.

0: African business, és ez volt az Insider.
1: Sikára kaptok Boris Kopot.

Most akkor az jönnek a nagy nyaralások. Ha esetleg Ljubljana felé vennétek az irányt, amiket egy fantasztikus város, és ami kicsit olyan kettőség esetben van, a nagyon modern és a szociális tudat keveredni benne. Na, ez a bizonyos konfa találat a Voyager Bál Ljubljanában található Oszó Dobli Ne Fronte utcájában, Szlovéniában. Még mielőtt az éjszakával letettük magunkat ír a Kovács Patrik, hiszen ezt ő hozta nekem, hát miután belevetettük volna magunkat az éjszakába, az Orisszába, hogy Ljubljana tartogatott még egy olyan vizuális és folyékony katarzist, amit bűn lenne kihagyni a krónikákból. Ez a Voyager Bál, ami közvetlenül a pályaudvar mellett fekszik, és már a küszöbön átlép egy teljesen más dimenzióba repít. A belső dizájn valami eszméletlen eklektikus keverék, az ember felnéz a plafonról, hogy hatalmas robbantett Voyager űrszonda maketteleszkedik alá, nagy kedvencem, miközben a térben teljesen természetes módon megfilmelett egy csillogó diszkógömb, és egy békebeli analóg bakelit sarok ki, és hát tényleg egy eklektikus dolog ez. Egy egész atmoszféra 70-es éves kifi látomásra randizott volna egy hamisítatlan zenei klubbal. Na de kérem szépen, van itt nehéz tüzelség, kerek 16 sörcsap feszül a falon, létezik kraftvonal, léteznek komló gránátok, de úr vagyok, jó szó, és az ember legyen a talpának az űrszond alatt, nem veszte a panalat a harmadik, negyedik tétel után. Hogy így még kifejezetten az a hely, amit nem akar bejárni a steril belvárosi dizájnkosmák sorába, megvan a maga sajátos kozmikus karaktere, a zene zseniális, a sörök hűtése és csapolása pedig hibátlan, a szlovén fővárosban jártok, és a sörözést összekötnétek egy kis intergalaktikus időutazással, a Voyager tessék belőni koordinátának, egyébként kaptam fényképeket is, hát zseniális tényleg a külcsín, belcsín, minden harmonizál egymással, nagyon jól látható leddel kivilágított ártáblák, ugyanúgy alkoholok, nem alkoholok vannak mutatva. A dizájn ez tényleg eklektikus, hát itt aztán minden, pont egy Notorious B.I.G. lemezt látok itt éppen előttem, tehát aztán tényleg itt minden a diszkó világára is tud hajazni, hát tényleg amilyen a 70-es éveket hozta a skifi lázban, úgyhogy mindenképpen ajánlom szíves figyelmetekbe, Ljubljanában, a Voyager Vált, Oszvo Dobrine utcájában, fogyasztatok ma is felelősséggel.

Freedom of the Rebel. Simsi Music Factory szólt a munkagyárból. Csíkszemet csíkban, Vévézünk 94-es a felvétel, Chazzy Louis a folytatásban, ez pedig a

kis érdekesség, és egy mondom, aztán közön a Boris Kopot. Kipiázó Péló földolgozta a Modern Dogmik gyormány, hát jól mászolt, tehát 90-ben, amolyan emlékébresztésképpen, már ez is feldolgozás volt. Így tűnik a dal olaszul, tessék figyelni.

amore kutyátok, amore, jó, már hát jó, már szólt egyébként a szegény fordítás olaszban. Megint a Bellyben, de mixé vagyunk torzadásban is tovább. Do you want me, ez már a Salt and Pepper felvétele. Ezt is mondom, akkor mit üzennek a csillagok.

Na, de szépen akkor a jóféle kis Boris Kott, május 25-e, és persze kóstol az elején. Működt hétfőn sokkal könnyebben találod a közös hangot másokkal, még olyan emberekkel is, akikkel korábban nehezebben ment. Ugye a kommunikáció, hogy nem az erőből való haladás működik, hanem a nyitottság és az együttműködés bizony. Bikák, a mai nap kedvez a tudatos tervezésnek és azoknak a beszélgetéseknek, amelyek segítenek tisztában látni a te jövődet, érdemes odafigyelni arra, hogy azokra az emberekre, akik támogatni próbálnak még akkor is, ha elsőre nem teljesen értesz velük egyet. Ikrek, pünkösd hétfőn sokkal harmonikusabban működtetek a kapcsolataid, mint az elmúlt napokban egy új ötlet vagy váratlan meghívás inspiráló lehet, hogy segített kiszökkenni a megszokott rutinból, ha van ilyen. Rákok, mind a különösen kedvez az őszinte nyugodtságnak, egy váratlan fölismerés vagy spontán helyzet segített más szemmel nézni egy régóta húzódó problémára. Micsoda mondatok ezek, oroszlán? Pünkösd hétfőn jól esett egy kicsit lelassítani, és jobban figyelni arra, mi tölti fel igazán az energiáidat, a mai nap támogatja az együttműködést, különösen akkor, ha hajlandó vagy meghallgatni mások nézőpontját is. Hát nézőpontot szerintem az elég nehéz meghallgatni. Szűz! A mai nap inspiráló lehet számodra, különösen akkor, ha kreatív vagy közös projekteken dolgozol, vagy projekten egy váratlan ötlet vagy találkozás segített finomítani a te terveidet, ugye? Mérlegek! A hold a te jegyedben jár, ezért ma sokkal érzékenyebben reagálsz a környezetedre és a kapcsolataidra, és spontán változás vagy új lehetőség először kizönkented, de végül rájöhetsz arra, hogy pont erre van szükséged ahhoz, hogy tessék előrelépni, ugye, Skorpió? Pünkösd hétfőn különösen fontos lett a tiszta kommunikáció és az érzelmi egyensúly, egy váratlan fordulat vagy spontán ötlet segített feloldani egy régóta húzódó feszültséget. Neked is, nyilasok! A mai nap segített könnyedebben kezelni egy olyan helyzetet, amely az elmúlt időszakban túl nehéznek vagy bonyolultnak tűnt, és spontán programban váratlan találkozás különösen sok örömet hozhat. Bakmin Boriska! Pünkösd hétfőn könnyebben találhatsz olyan megoldásokat, amelyek egyszerre praktikusak és kreatívok. Egy beszélgetés vagy új ötlet segíthet tisztában látni a hosszabb távú céljaidat, és különösen fontos lehet az együttműködés, mert mások támogatása sokkal többet számíthat, mint te gondolnád. Tudnám, ez a gondolnád. Bizonytő. Majdnem kedvez az új ötleteknek és azoknak a váratlan felismeréseknek, amelyek teljesen más irányba terelhetik a terveidet, egy apró változtatás most sokkal nagyobb eredményt hozhat, mint várnál. Halak! Végül, de ugye nem utolsó sorban, pükösétünk különösen inspirált és érzékeny lehetsz, a mai nap arra ösztönöz, hogy bátrabban mutasd meg az érzéseidet és az elképzeléseidet. Na, a bátorságban ne legyen hiány, viszont szerintem érdemes minket hallgatni továbbra is. Hozom az emlékeket 90-es évek legjavából, egyébként mindig a Super DJ Radio.

még mindig érkeztek. Lovász Károly József úrnak is kellemes szétnapot, ahogy ő is szétnapos napot kíván nekünk. Jó adás, köszönjük szépen, kedves Károly József úr. Remélem az emlékévesztés mindenkinél rendben.

Némesemet ismerve, nem is annyira fura a történet, egy autó aljában 24 kilométert utazott egy kiszökött cica. Kérem szépen, Olap egy 4 éve szigorúan benti macska, aki a gazdán szerint állítólag a saját árnyékától is fél. Aha. Hát ennek elére a bajszos kalandvágyó kisúrant a lakásból, és 4 napon keresztül sikerült elkerülnie a nyilvánosságot, pedig online és plakátok formájában is folyamatosan kereszték ugye a gazdái. Nem tudna, hogy eltűnése után merre a bujkát, annyi biztos, hogy hát talált egy fantasztikus, nagyszerű, vidám menedéket egy környékbeli jármű aljában. Na, az általa biztonságonak ítélt pihenő viszont egyszer csak ugye elkezdett mozogni, és ment 24 kilométert. A csodával határos módon a jármű tulajdonosa Abigail Harrison, a Cass Protection, az Egyesült Királyban működő jótékony szervezet dolgozója, és pont a munkahelyre érkezett. Na hát mondjuk ez elég fura véletlen, de higgyük el. Harrison azonnal gondoskodott a cica biztonságba helyezéséről, megkönnyebbülve konstatálta, hogy nincsen rajta a sérülés, viszont volt benne mikrocsip, megtalálták ugye, hogy ki a gazdi, úgyhogy ugyanabból a városból érkezett a Cats Protection irodájába, mint Harrison. Innen nagyon gyorsan történt, valószínűleg a motor háztető alá vagy a kerékjáratba bemászott, az otthonom közelében aztán elaludt a cica, úgyhogy gyakorlatilag szomszédok vagyunk, nyilatkozta Harrison. Hát lehet, hogy ez így történt, a lényeg a cica legyen jól, a többi nem számít. Hogy ez van, DJ Bobo viszont már is érkezik egy nagyszerű megoldással, még a korai szakaszból, ez az I Love You.

Felbeszámok 0-70-45-95-995-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-
Oroszoknak ugye rengeteg bizarr dolog létezik. Én szerint bizarr szépségtrükk terjed Oroszországban a férfiak között. Hát aki ugye nézett már küzdősportot élőben vagy tévében, netalán űzi vagy űzte valamelyik formát, annak ismerős lehet a karpior fül fogalma, hogy általában a birkózóknál. Ugye ilyenkor a bőr eltávolodott a porcokról és kettő között vérömleny alakulhat ki. A porcok elhalása és a vérömlenyek miatt megnyúlt bőr a kötőszövetek hegesedése miatt a fülkagyból eldeformálódhat, tulajdonképpen ezt nevezik ugye karpior fülnek. Egyre népszerűbb az Oroszországban élő férfiaknál ez. Mindez azonban nem azzal érik el az erősebbik nem képviselő, hogy elmennek boxolni, birkozni, hanem hogy kés alá fekszenek, plastikai műtét, de hülye. Ezzel együtt azonban Közép-Oroszországban is trendelett a karpior fül csináltatás, hát hogy keményebbnek tűnik az ember. Az eljárás egyébként nem megfizethetetlen, azt mondják, egy orvos egy orosz lapnak elmondta, 26 ezer forintért csinál egy ilyet. A műtét így is népszerű, a megszólaló szakembernél például egy hónap előre mindent betett, hát aki hülye. De most nem tudok erre mit mondani, olyan, mint a tetoválás, nem? Hogy valaki kír valami keményet, hogy üs vagy ez az élet, azt mondjuk, hogy ettől keményebb, de nem az. A karpió fültől sem lehet. A vizualitás nem pótolja a tudásnak az erőt szerintem.

Kérdezében Orbán névnapot ünnepünk ma, azaz keresztnévben természetesen Orbán, ami latin eredeti jelentése városi finom művelt udvarias ember, ugye Urbánusból alakult név. Van másodlagos mai névnap Básonyka, Bedő, Csatárd, Madléna, Magda, Magdaléna, Urbána, Ervin, Márkus, Urbán, Egon, Gerő és Gergely névnap is van ma. Kis boldog névnapot kívánunk, holnap az Ebelinek és a Fülöpök ünnepük a névnapjukat, és persze a Szülcsenapcsi szót ki se hagynám. Nagyon boldog szülnapot kívánok mindenkinek, akinek ma van, vagy éppen ma tartja.

hiszem, hogy nem tudnak se kívánság műsorot tartani, ezért aztán egy picit most engedek a kérést, legyen ez Scooter, I'm Raving, Budai Zoli vannak sok szeretettel, 1995.

Még egy kicsit egyszerűség, szinte 90-es évek végéről éjtényszer az átdolgozásban egy abba utánzás, vagy éppen abba reprodukció, hogy egy esélyt nekem az a Take a Chance on Me. Ez igen, Misi úrnak is kedveskedjünk akkor ezzel.

akkor nem kell mondani, ezen a napon mondjuk most hétfőt ünnepeljük. 2087-ben van Orbán napja, akik a szőlőművesek, kádárok, kosparasok patronusa. Apjuk a napját tartjuk 63 éve. Nemzetközi törölköző nap a 25 éve, ugye ez a Galaxis Jutikalaus Toposoknak című filmhez és könyvhez köttető. Ezzel 6 éve született a pápa szerint Szent VII. Gergely, korábban nem túl népszerű pápa volt. Milyen népszerű pápa? 2024 éve született Fyodor Fyodorovics Brandt, németországi születési, Oroszországban élt zoológus. 2016 éve független Argentína. 49 éve született Jászi Alice Magyar Alice Pantomi művész, a korszerű gyógytorna alapjának megteremtője. 47 éve született Dienes Valéria írónő, és 139 éve született Péter Szinál Szent Pió, a katolikus kamaszok és civil önkéntesek védőszentje. Pió atyáról beszélünk, de rá is emlékszünk ma.

felkezdtük az áradalat, de gyorsan nem mondom, hogy 18 órától Szatmári Zoli lesz itt veletek, és alapozza meg még mindig a hétfői hangulatot. 18 órakor pünköst hétfőn hallgathatját a költ is. Viszont mindenből a felvétel a Krista Zender, egy trídás klasszikussal elköszönnék tőletek. Ez volt a 90-es évek ankétja. Remélem, legközelebb is már nem tartozok. Köszönöm megtisztelő figyelmeteket. Boriszkát hallottátok az elmúlt 120 percben. Sziasztok!

0: A legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: köszöntöm a Super DJ Rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban. Oh yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah!
1: Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Ez a Super DJ Rádió.
2: Hi, we're Clean Bandit.
1: Ez a Super DJ Rádió.
3: I'm David Guetta.
1: Ez a Super DJ Rádió.
4: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
1: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

0: gonna see my old poppin' and no. You ever gonna see his old poppin' and smoke?
1: Neked zenélünk, és köszönjük, ha bennünket hallgatsz. Super DJ Rádió, kattanj ránk!

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. Te Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetem. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. Te Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.
4: It is 90s, 2000s, Music Radio.

0: Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangoltól zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és te feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na és még tenger alatt járóban is.
1: 80-as évektől

gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

I'll show you soon.

0: Bulgarian web radio station.
1: Super DJ Radio.
2: Ön a szerelem doktor számát hívta. A sípszó után üzenetet hagyott.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. Te Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

0: Csak neked zenélünk. Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel. I'm your DJ, and I'm gonna take you on a tour of a 12-inch. Yes, a 12-inch. We're gonna start here with the kick and the bass. You like the bass? It's filtered. This is the basic foundation of a track. We're gonna build things up slowly. Are you with me? Here we go.
1: This one goes out to another.
0: Yeah.
2: Hát akkor csodát, a szép napot vagy délután kívánok mindenkinek itt a Super DJ Rádion. Ez itt egy ilyen kis beuglós Private Light DJ Simonnal, azaz velem. Egészen 6 óráig pörgetek pár lemezt. Plusz 36 70 45 95, ez a Viberünk, ide lehet nekem írni. Bárkinek bármilyen nyugja van, nyugodtan írjon nekem. Én mindenkinek nagyon jó kajdózást kívánok. A zenei felhozat arról annyit, hogy nem tudom, legfőképp 90-es, 2000-es, én nem, mindenféle izét is hoztam, azt is. Na nézzük, 1994 az első zene, az egyik kedvencem, imádok vele kezdeni, Jam & Spoon featuring a Plavka és a Find Me. Találj meg a gyönyörű szép zene, én úgy gondolom, így kezdésre. Na, akkor utcu neki.

És már itt is van a következő zene. 1997. Bazsi egyik nagy kedvence. Itt van a Faithless és a Salva Mia. És ha már egyszer Bazsinál járunk, meg Imik, az Imiknél, akkor itt van a két törzs tag, Kolozs Imi. Azt mondja, szép napot, szia Tomi, örülök, hogy beugrottál. Köszönöm, Imi. Örülök, hogy hallgatsz. Úgy, ahogy Bazsi is írt, szia Tomi, csapjunk bele. Köszönöm a délutánod. Itt van velünk a Ladás Szabi is. Isten hozott, Simon. Köszönöm szépen, uraim. Jó kagylózást kívánok nektek.

nézzük tovább a Vibert, itt velünk Kencsike. A szíjaim már megtaláltalak, IPA, szia kedves DJ Simon. Sziasztok, szuper kagylózó Kencsike jelenléti, pipa. Épp a garázsban pakolok, mikor egyszer csak egy ismerős intro. Gyönyörű szép délután kívánok neked és minden kedves szuper DJ rádió hallgatónak. Jó adást, puszcsika Kencsike. Hello Encsi, jó kagylózást.

folytatunk is tovább a következő 96-os zenével. Ami nem más, mint Hallamda és a Hold On Tight egy Nélen Kény remixben.

pattogunk tovább, 1994-et írunk, jött Danny Tenaglia és a Bottom Heavy. Egy iszonyatosat nagyon szólt a klubokban. Eltelt jó pár év, 2008, újra elővette az öreg ezt a fincsi zenét, aztán hozott rá egy remixet 2008-ban. Na ez fog érkezni itt a Szuperen, figyelj!

Közben nézzük tovább a Vibert is, hisz hát itt van velünk az én kedvenc figurám, Pálcika ember is beugrott, írja nekem, szia DJ Simon, köszönjük a beugrósad itt, kellemes szuper zenélgetést. Köszönöm szépen, kicsit úgy lazulgatok. Éppen. Remélem ti is, itt van velünk Szabó Gábor, RR. Azt írja, szia DJ Simon, de jó, hogy beugrottál, keleti, mint egy falat kenyér, ahogy mifelénk mondják. És hogy úristen, mi az a zenem, az volt a Salva Mia. Oh yeah. Egy Way Out West remixben. Na persze, természetesen. És azt mondja, hogy még a husi a jobban sül ezen a muzsik... Aha, még a husi is jobban sül ezen a muzsikákra. Köszönjük szépen, nagyon jó muzsikák! Igazán nincs mit, grillezzél te álltuk!

Csettegünk tovább a következő zenével, 2002. október 21-ére ugrunk. Jön egy igazi bedrock. Jön az Emerald. Na nem az eredeti, hanem egy Filterheads remix. Ők mindig olyan furán remixelnek. Önök is érdekesen.

megérkezett Csoki Zsolti is a Viberünkre, annyit ír: szia Simi, sziasztok szuperek, Felső Tárkány jelen. Hello Zsolti, jó kagylózás neked is.

Na meneteljünk tovább, vissza 1997-be. Jött a BBA, és még mindig nem a 7 Days and 1 Week, bocsánat, 7 Days and 1 Week, hanem akkor jött a Flash, mindenki kapott egy kis Flash-t.

Kertjel Lajos is bejelentkezett, azt írja, német jelen, gondolom itt Németországra gondol. Üdv, DJ Simon, üdv, Lajos. Flash-ej te is.

És még mindenelőtt még teljesen befelesennék magunkat, van egy ilyen kis közérdekű információm. Napvilágot látott a Super DJ találkozó ideje, helyszíne és stb. Na hát azt már tudjátok egy ideje, hogy július 24-25-26 lesz a Super DJ Rádió találkozó, az Aero Hotelben lesz a Jakab szálláson. Vannak szállási lehetőségek is, mindenféle összeget, én most nem kezdem el felsorolni, hogy mi mennyibe kerül, hanem tessék megnézni a Facebookos oldalunkat, ott minden fel van tüntetve. Van lehetőség két ágyasra, francia ágyasra, egy ágyasra, apartman, arró vendégház, lehet pótágy, sőt, kisállatot is lehet hozni, akinek kutya van, vagy éppen mocsisza, akkor azt hozhatja magával. Persze mindennek ára van. Van kemping, lehet lakóautózni is, lehet sátorozni is, lehet fürdeni is akár. Az étkezés benne van egyébként a reggel és a vacsora a szállás árában. Ebédet saját magadnak kell állni. Aztán még van nagyon sok információ, amit érdemes elolvasni. Csak azt tudom mondani, hogy nézzétek meg a Facebookos oldalunkat, ott minden fel van tüntetve. Akár még sétarepülést is lehet. Szép kártyával is lehet fizetni. Szállást foglalni pedig Lakner Évnél lehet. De még mindig mindent, azt mondom, mindent meg lehet találni a Facebookos oldalunkon. Nem kezdek el mindent felsorolni, hogyha nem probléma nektek. Ha bármilyen kérdésetek lenne, akkor azt ott megtaláljátok. Meg hát ott leszek én is, tudjátok. Akár. Na, itt van velünk az Isa István is. Annyit írt nekem ki Isa István, hogy kúra Viber. De nem így, tehát nem V-vel, hanem hogy nem értem igazából, hogy most mi. Valaki eljár egy kúrát venni, ő a Viberen teszi ugyanezt. Hello István, örülök, hogy itt vagy.

tessék, beugrottam azért szépen. Hát csak trágálkodni akartál itt nekem, István. Ennyi. Tudod, hogy mindent egyből fölolvasok, vagyok ilyen állat. Még meg kell tanulnom ilyen nem spontán azonnal reagálni a dolgokra. És ha már annyira flasherünk itt, akkor 1999 áprilisába ugrunk. Ugyanis, hát ezt már játszottam párszor, de az van, hogy megint csak egy olyan zene fog érkezni, amit amúgy is imádok. És szeretném, ha ti is megszeretnétek. Oh yeah, jön a Breeder, mint előadó. És a Twilight Thunder. Ha már itt nagyon izé flasherünk, akkor villámlik, akkor már itt legyen egy kis hátszele is a dolognak. Na figyeljetek!

cső. Most nagyon jó a zenék, úgyhogy jó, hogy vagy. Köszönöm szépen, nagyon jó is, hogy vagyok. Jól is vagyok. Bazsi azt írja, hálásak vagyunk. SB Anna. Bazsi, jössz te még az én utcámba. Ez még rímelt is te.

És már úgy voltam vele, hogy volt már BBA mindenféle verzióban, mindenféle zenéje, akkor jöjjön végre az a bizonyos 7 Days and One Week. Na de nem az eredeti még mindig. Ha nincs harag, akkor nem az eredeti jön, hanem egy 2007-es remix. Egyenesen Feri Kostén. A Feri, tudod, a kéményes Feri. A tollából jön a remix. Itt a Szuperen, figyelj! És ne csak figyelj, kagylózz is!

Tisztelt hölgyek, urak, megyünk tovább 2008-ba, és jön a következő Henry Saints és a Hello Infinity.

van technósítva, transzesítve izével a jön az X+2, és az egyik kedvencem tőlük a Smoke Machine.

tudjátok, ez az előadó, ki nyomja nekünk az AC című nótát. Csak éppen be azt mondják, hogy Smoke Machine. Oh yeah, Smoke Machine. Az igazi füstkép érkezik.

Markaz megérkezett, itt van velünk Kis Alexandra is, azt írja, szia Simon, Szandi vagyok Markazról. Mackót tócsni, lepcsánka ki, hogy ismeri, sütök a kertben, medencét takarít az Adikán Facebook. Van program, közben téged kagylózunk, millió puszi, Szandi. Hello, Szandi. Hello, Ati. Hát én mondom neked, hogy vasárnap ugye én is éppen a lapcsánkát sütöttem. Én imádom, hogy így a nagyon apró a habosra reszelem ugye a krumpit, meg bele a matató ujjamat is. Úgyhogy most ilyen kis nyílt a vége, nagyon nyíltan tudok róla beszélni. Jó kagylózást nektek is!

0: És ha már egyszer 5 óra elmúlt, akkor ismételten szeretnék üdvözölni mindenkit itt a Super DJ Rádion, ez itt a Private Light, beugrós adás DJ Simonnal, azaz velem, egészen 6 óráig, aztán 6 óra után senki sehova, hiszen jön hozzátok Szatmári Zoli kollégám, hozza nektek a zeneboxot, remélem jól mondtam. És hozza az ő fincsi zenét, oh yeah, itt a Szuperen egészen 8 óráig.
1: Smoke machine, smoke machine,
0: oh yeah, figyeld, Bazi,
1: smoke machine.

Igen, hogy van retro boxot hoz? Köszi, Jancsi. Látom, valaki figyel, nem csak én, nem? Ez is ilyen kis, ez a robotbox. Na és az van, hogy ha már egyszer elmondtam így az adás elején, akkor elmondom itt a közepén is, hogy már kint van minden info a Facebookos oldalunkon, a Super DJ Rádió Facebookján, a Super DJ Rádió találkozó, ami ugye július 24-25-26-án lesz Jakab szálláson az Aero Hotelben. Vannak szállás lehetőségek, nem azt mondom, szállás lehetőségek mindenféle módon. Francia ágy, dupla ágy, egy ágy, apartman, Aero vendégház. Lehet pótágyat is, meg pótjász is, de pótágyat is kérni. Lehet hozni kis állatot magatokkal. Van kempingezési lehetőség. Az árakat és minden egyéb információt a Facebookos oldalunkon megtaláltok. Remélem találkozunk. Addig is, Smoke Machine.

figyelj, szuper, menjünk tovább. Jön mindenki kedvence, aki állandóan itt szól, minden egyes élő adásban lehet azt mondani, hogy legalább egyszer biztos megszólal. Az 1999-es klub romboló, lehet azt mondani. Mindenki imádta, és úgy vagyok vele, hogy 2008-ban csináltak neki egy rohadt jó remixet. Egyébként el lehet találni, minden évben van egy jó remix ennek a zenének. Jön a Three Divers on the Vinyl, vagy vinil. És a Greece 2000, azaz a görög 2000. Ez meg itt egy Eric de Kongnig remix. Oh yeah!

299-et írunk, jött a Space Manoeuvres, és mindenki az űrbe vágyott, lehet azt mondani. Hozta nekünk a Space Manoeuvres a Stage 1-t. Na hát megint nem az eredeti jön, hanem 2004-ben Liama and Moore úgy gondolta, ebből lehet csinálni egy nagyon brutál remixet. Hát lett is belőle, figyelj! Kagylózd, ez jön!

aztán megérkezett a jamaikai Nandi, és hozzánk a plusz 3670-45-95-95-re, azaz, ami Viberünkre írt nekem, azt írja, szia Simon, sziasztok, kagylózók! A frankók a zenék, told neki, relax! Oh, yeah, ez ám a relax!

következő progresszív trendszel 1999-ben jöttek ink Armin van Buuren. Akkor még csak Armin néven. Becses neve Armin Josef Jakobs Daniel van Buuren. És hozta nekünk a Lost Soul Society mini albumot. Arról én a B oldalt hozom. Jön a Virgo. Hatalmas kis fincsi zene, figyelj, figyelj, kajdózd!

stay! Maradj! Itt van velünk Lovász Károly József is. Karcsi barátom beugrott és azt írja: Hello DJ Simon, hello kedves barátom, itt vagyok és kagylózok. Hello Karcsi, hatig tart az üzem. Még fél óra. Oh yeah!

minden kedvenc után jöjjön az összes kedvenc, lehet azt mondani, elugrunk 2000-ben, október 27. És a virtuózó Stay után, vagyis a Stay With Me után jöjjön egy csodálatos kis égkő, azt lehet mondani. Banco de Gaia hozta nekünk ezt a bizonyos égkövet. Jön az Obsidian.

tudtam, én csikének ezt be fog ugrani, azt írja, oh yeah, oh yeah, itt van velük Tóth Tamás is, hello, hello, hello Simon, kezdődhet a hét, köszi, oh yeah, így van, oh yeah. És meg fogjuk nézni, hogy mennyire passzolnak itt a korszakok. 2022-ből visszaugrunk 1999-be, és a csodálatos zene után egy még csodálatosabb zene jön. Már akkor tudták, mivel fogunk itt közlekedni, legfőképp lítiummal egyelőre. Jön a Paragliders és a lítium. Oh yeah! Egy Oliver Libre mixben, itt a Super M.

jön az utolsó zene, az én nagy szerelmem, azt lehet mondani, 2003-ból érkezik, és még mindig nincs meg vinilen. Sajnos ez még mindig CD-lőtt pörög, de egyszer hozzájutok, jön a Pin Drop. Érted, Pin Drop? És a Corporate Entertainment, ki tudtad mondani, jól van? Hát én ezt tudom ajánlani mindenkinek, aki éppen kajlózik az utolsó zenét. Eszetlen jó zene szerintem, egy fincsi felépítkezős. Progressive trance, vagy éppen house, ki hogy szereti.

és természetesen a zene végig fog pörögni, ahogy az szokott lenni. Aztán érkezik hozzátok a Retrobox Szatmári Zolival. Egészen 8 óráig itt a Szuperen, úgyhogy senki sehova. Szóval még egyszer a záról a zene, csak mert annyira imádom. Szóval a Pin Drop és a Corporate Entertainment. Nagy belépő ez. Szóval én ezzel a dallal szeretném megköszönni mindenkinek, aki velem volt itt ebben a kis fincsi beugrós adásban. Ami biztos, pénteken jövök, ami nem biztos, lehet, hogy máskor is jövök. Figyeljétek a Facebookos oldalunkat, a viszont kajdózásra. Csácsubicsá, sziasztok! Oh yeah! Bocsánat, közben beleolvastam a Retroboxos cuccba. Nem tudom, hogy sikerült. Remélem, Zoli majd észreveszi, hogy írtak neki. Na, hello, hello!

0: Szép délutánt kívánok mindenkinek ezen a jeles napon, pünkösd másnapján 2026. 5. hó 25-én, vagy május 25-én, így is mondhatnám. Én Szatmári Zoltán Dreamer vagyok, és ahogy hallhattátok, a Super DJ Rádiót hallhattátok, vagy halljátok most is, és azonnal szeretném megragadni az alkalmat, hogy DJ Simonnak megköszönjem azt az időszakot, azt az elmúlt 2 óra hosszát, amikor egy nagyon jó kis szettet összeállítva a elektronikus zenéket hozta nekünk, és egy jó hangulatot, jó kis pörgő zenéket hozott. Köszönöm szépen neki, hogy itt volt velünk, és hogy ezen dolgozgatott, mert hogy ugye az általános munkarendben dolgozóknak a mai nap ugye pihenő, kivéve aki mondjuk rádiós, és a kedves hallgatóinak hozza a műsorokat, meg kivéve az, aki egyébként valamilyen indítatásból annak ellenére dolgozik, mint ahogy én is tettem egyébként, úgyhogy nekik is szóljon majd a következő dal is, meg az összes dal itt a Retroboxban egészen 8 óráig, itt leszek veletek. Amit még szeretnék gyorsan elmondani itt az elején, Viber szám, aki még nem ismerné, nyugodtan lehet Viberelni, plusz 36 74 5 95 9 95. Illetve, ami még nagyon fontos, hogy a Facebook oldalán a Super DJ Rádiónak kint vannak a részletei a Super DJ Rádió találkozójának, ugye 27. hónap 24-én és 7. hónap 26-a között lesz ez a találkozó, egyébként az Aero Hotel Jakabszállás sportrepülőtéren. Minden olyan dolog kint van, amit tudni lehet erről, ha valaki szeretne jönni és beszeretne jönni, vagy bizonyos dolgokat igénybe szeretne venni, részletek fent vannak. Én megmondom őszintén, sokat nem tölteném vele az időt, hogy most elkezdjem ezt részletezni. Kérlek benneteket, hogyha érdekel benneteket, akkor látogassátok meg az oldalt. No, akkor csapjunk is bele, szép délután, késő délután kívánok mindenkinek, még maradunk egy kicsit a 90-es években.
1: Super DJ Rádió.

Hát bizonyos szempontból, ha ilyen fonetikusan szeretnénk kiejteni no more, vagy no more, ez a max, és hát szeretnénk megemlékezni azokról a hallgatóktól is, vagy hallgatókról is, akik itt vannak, egyrészt akár a Retrobox csoportba, Józsit üdvözlöm és Mazsit. Tudjátok, nyugodtan lehet jelentkezni a Retrobox csoportba, ugyanúgy benne van itt a Viberen, csak éppen összejön egy társaság, és ilyenkor akár mehet a duma, mehetnek a viccelődések és érdekes képek is. És hát szeretném ugye kiemelten megint csak Istvánt is köszönteni. Csodás pünkös más napot kívánunk neked, Dreamer Erdélyből, Erdőszent Györgyből, az Isa család örül neked, hogy itt vagy, tudod, mi mindig várunk, csodásat kívánunk mindenkinek. Hello Zoltán, hello Debrecen, én pedig azt mondom, hogy hello Erdőszent György, hello Isa család, nagyon jó szórakozást kívánok, remélem, hogy hosszú ideig itt maradtok velünk, és most már tényleg fogunk tudni majd irogatni egy keveset, és ennek gyakorlatilag nagyon is fogunk majd örülni. És akkor itt van az ismeretlenünk, jaj! Szia kedves Dreamer, szia szuperek, Encsike továbbra is jelen, gyönyörű szép délután kívánok neked, és minden kedves Super DJ rádió hallgatóknak, persze kellemes zenehallgatást és jó adást. És ugye az előbb említettem, Mazsit, ő külön is megemlékezett rólam. Szép estét és jó adást kívánok neked, Dreamer. Nagyon szépen köszönöm. És hát tudjátok, a mai napon megint csak be fogjuk tekerni majd a Verklit, és hát lehet majd kitalálni, hogy milyen zenét játszik a Verkli, és azután pedig tudtok majd kérni zenéket is. És akkor megint csak egy kicsit tekintsünk vissza, maradunk még talán a 90-es éveknél, illetve jön egy magyar előadó. Te vagy a legjobb dolog a héten, nekem általában az ilyen munkanélküli hétfők a legjobb dolgok, de természetesen nem erről szól a dal. Nektek hogy telt ez a nap, meséljetek?

Különösen szoktam örülni annak, amikor hozzájárulunk mondjuk egy programhoz, ahogy Árpiéknál is tesszük. Cső, grillezünk, iszogatunk, örülünk az Eurodance-nek, és majd kérünk zenét is, már ha lehet. Hát, az a helyzet, Árpi, kedves Árpi, és remélem az Árpi miatt nem haragszol, hogy lesz egy verklink, amit betekerek, és hogyha eltaláljátok, hogy milyen dal szólt a verkliből, akkor természetesen lehet majd kérni, mert alapvetően a Retrobox az nem feltétlenül, tudjátok, az a kérős műsor, remélem azért nem tekertek el. Na nézzük, Józsi azt írta, hogy a mai nap laza volt, most jöttem ki a medencéből. De nagy király vagy! Igen, kint 30 fok van, legalábbis itt, hogyha ránézek a hőmérő higanyszálára, akkor 33 fokot ír a hőmérő higanyszála, úgyhogy hát nagyon jó a medencézés. Itt van Melinda is, jó adást, kellemes korestét, Dreamer, nagyon szépen köszönöm, Melinda, üdvözöllek téged is nagy-nagy szeretettel. Mazsinak a mai nap unalom volt, na most, hogyha Mazsi nem hölgyből lett volna, és esetleg a közelemben lett volna, akkor áthívtam volna egy kis földpakolásra, és akkor mindjárt nem lett volna olyan unalmas a nap, de mivel hölgyből volt, és hát nincs a közelemben, ezért természetesen ugye ez is elmaradt. És akkor itt van Zsolti, sziasztok szuperek, felső tárkány jelen, és szia Zoli! Szia Zsolti, örülök, hogy itt vagytok. Írjátok nyugodtan meg, hogy hogy telt a mai nap, vagy hogy telt ez az egész hétvégi, hosszú hétvége. Szerintem lehetett pihenni, lehetett dolgozgatni, na meg lehet egy picit táncolni a Super DJ Rádióval.

Némi kis információ egyébként a Super DJ Partyról. Ugye mondtam nektek, hogy itt lesz ez a Super DJ rendezvény majd, és hát az adásterv pedig ilyenkor úgy fog működni, amit nem is olyan régen tudtam meg, hogy ilyenkor 10 óráig szokott valamilyen műsorvezetés lenni, éppen hogyha lesz vállalkozó kedvű, és 10 órától pedig kifulladásig a helyszínről jön élő közvetítés, úgyhogy nyugodtan lehet ezzel kapcsolatban hallgatózni is majd, ha valakinek nincs lehetősége, hogy eljöjjön erre a csodálatos kis rendezvényre, ahol akár személyesen is találkozhat a Super DJ Rádió műsorvezetőivel. No, és akkor nézzük, hogy a Retrobox csoportban volt-e valami érdekesség. Melinda itt is beköszönt hozzánk, aminek nagyon örülök, hogy megérkezett hozzánk. Viszont érdemi információ nem esett, én viszont elmondtam nektek a műsorrendet, és hozom a következő zeneszámot. Ú, de nagyon régen hallottam már. Nem fiatal, de nagyon jó kis zene. Remélem a kedventekre lesz.

Ahogy ígértem, nem sokára jön a Verkli. Remélem, hogy nagyon-nagyon-nagyon feszülve várjátok, hogy vajon ma mit hoz nekünk a Verkli, mit fog zenélni. A Pet Shop Boys hozta az Always On My Mind. Húha, 80-as évekbeli zene, még a lootbörzés is elindult ebben a jó kis meleg időjárásban. Például Melinda azzal töltötte az időt, hogy kipróbált egy jó só süti receptet, és nagyon finom volt. Egyébként unokázott, és egy kicsit molyolt a lakásban, ami egy nagyon jó dolog. Na hát, örülök annak, nem örülök annak, hanem azért egy kicsit megnyugtat, hogy nem csak én voltam, aki esetleg a portája körül molyolt a mai napon. Azért még egy dolog az eszembe jutott itt, ahogy Józsit olvastam, hogy ő éppen medencéből most került elő, hogy vajon milyen a medencének a hőfoka, amiben ő megmártózott. Érdekesség, csak úgy érdekesség miatt érdekelne. Haladunk is tovább, egyébként 4 perc múlva már itt a 6:30, és akkor azt szeretném mondani nektek, hogy hát egy olyan zene jön, ami nagyon ritkán szokott, vagy lehet, hogy nem is nagyon szokott jellemző lenni itt a Super DJ rádióra, hogy ilyen kicsit komolyabb muzsikák jöjjenek, de azt gondolom, hogy néha ennek is megvan a helye. Természetesen egy olyan előadóról van szó, aki népszerű és közkedvelt, Presser Gábor fog nekünk énekelni.

Talán akik követik a Retroboxnak az adását, azok hallhatták, hogy nagy örömmel lelkendezve újságoltam nektek, hogy a Michael Jackson életéről szóló filmnek, ha minden igaz, akkor az első részét szerencsém volt megtekinteni. Egyébként a helyzet az, hogy alapvetően egy jól elkészített film volt, nagyon élethű volt a... Hát az, hogy most mennyire vettek igénybe computer grafikát, mennyire építették fel, azt most szerintem hagyjuk is, de alapvetően úgy teljesen figyeltek a lehetőség szerint a történelmi hűségre. Egy dolog, ami nekem nagyon furcsa volt a filmből, bár ugye ez még csak a, úgymond az első része, hogy nagyon-nagyon-nagyon idealizálták a főszereplőt, Michael Jacksont, és hát úgy mutatták be, mintha egy olyan ember lenne, akinek egyébként semmilyen sztár allűrje nem lenne, vagy semmilyen olyan emberi vonása nem lenne, ami alapvetően lehet, hogy egy kicsit mondjuk nem is ismerős azoknak, akik csak a zenéit szerették. Na hát érdeklődve várom majd a második részt, illetve még egy dolog, nyilván nem moziban, de hogyha majd streaming platformon vagy másmilyen módon megnézhető lesz, azért szerintem még egyszer-kétszer meg fogom nézni ezt a filmet, mert nyilván nekem egyszerű halandónak olyan dolgot is elmondott egyébként, amiről egyébként nem tudtam. Hát akit egyébként úgy gondolta, hogy szeretné megnézni, annak bátran ajánlom, mert a zenés betétek nagyon jók benne. A történet, elmondtam róla a véleményem, és a maga elkészítés is egészen jó. Ha már akkor Jackóról beszéltünk, jöjjön az egyik dala itt a Super DJ Rádióban.

És még egy dolog a filmhez egyébként, amit szerintem igazándiból sose fogunk megtudni, hogy összességében egyébként, hogy mennyire hiteles volt maga a film, mert, és itt ugye bennem a kis ördög itt szólalt meg, hogy alapvetően akár azt mondhatnám, hogy igen, Jacko lehetett ilyen kedves, a gyerekekhez nagyon jószívű, ilyen védelmező, és stb. Egyébként elképzelhető az is, hogy sokkal jobban kinyílna a világ, ha mondjuk elolvasnék ezzel kapcsolatosan könyveket. Mondom, nekem nagyon, én nagyon-nagyon szomorú vagyok azzal kapcsolatban, hogy nem tudom azt mondani, hogy igen, ő egyébként ilyen volt, mert ha személyesen ismerem minden rezdülését, akkor persze nyilván könnyebb, de ez már nem lehetséges. No, ennyit akkor Jackóról, pontosabban nem egészen ennyit, hanem Mazsi is hozzátette egy nagyon fontos dolgot, ami nekem is eszembe jutott. Azt írta, hogy nagyon hiányoltam a filmből kimaradt Janet Jackson, a testvére, mint utólag olvastam, nem is akart benne lenni a filmben. Én is azt gondoltam, hogy egyébként hiányoltam, és azt gondolom, hogy valamiért nem adta meg ezeket a jókat, hogy ott legyen, és hát ezért maradt ki belőle, ami egyébként baj, mert hogy hozzá tartozik a Jackson fivérekhez, gyakorlatilag az ő élete is, és hát jó lett volna látni, hogy milyen volt a viszonyuk, amiről egyébként nagyon mélyen a film a többi testvér viszonyáról annyira nem beszélt, vagy nem írta le. És akkor remélem figyeltek, mert 6:30 beindul a Verkli, nem egészen 2 percben, tessék akkor gyorsan kitalálni egy, majdnem azt mondtam, hogy felhasználó nevet, tiszta kattant informatikus, na szóval, vagy egy előadót, vagy egy számcímet, légy szíves, írjatok be, ha mind a kettőt, az is jó, az első 3 helyezett pedig akkor kérhet is, úgyhogy figyeljetek!

Sokszor elgondolkodok, hogy milyen nehéz lehet megírni ezeket a kis könyvecskéket, amiből gyakorlatilag ez a berendezés ugye lejátsza síppal, dobbal, nári hegedűvel ezeket a dalokat. Hát, és megmondom őszintén, nagyon-nagyon jó derültem, ugyanis hát Józsi az megint gyakorlatilag hozta a formáját, aminek nagyon-nagyon örülök, mert azt írta, hogy itt van a nyelvemen, egyébként padödő. Ja, és szeretném egy elmaradásomat letudni. Van egy kedves hallgatónk, Házi, aki azt írta, hogy szép korai estét, hallgatási fülerés, és ő meg is írta, hogy szerinte meg a Wurlitzer, hát lehet akár Wurlitzer is, meg lehet minden egyéb más is. No, és akkor ki volt az első, aki megírta azt, hogy Kingston Town és UB40, az pedig ismeretlen kedves hallgatónk volt, aki nem más, mint Encsike, úgyhogy nyugodtan jöhet neki a zenei kérése. Egyébként Mazsi volt a második, aki megírta, és nagyon örülök neki. Józsi a padödővel nem jutott be, viszont Imre mindenképpen, úgyhogy ő a harmadik ember, aki kérhet majd. Írjátok be a kéréseteket, legyetek kedvesek, és akkor én pedig játszom.

Encsike, puszcsika, meg fogjuk harapni. Na, nem mondom meg, hogy miért, de ő egészen tudja majd ezt a dolgot. Hamarosan majd ugye földolgozom szépen lassan a megérkezett kéréseket, ugye Mazsi kérése meg is érkezett egyébként, hamarosan jön is. Szóval, ugye, és elcső lettem, juhé! Ezt írta Encsike. Na hát kérdezem, hogy jöhet-e egyébként, és milyen dal jöjjön. És Józsi pedig azt írja, hogy azt a mindenit, hát egyébként simán tudta, hogy miről van szó, csak valahogy nem jött a nyelvére. De semmi baj, majd legközelebb, hát ha fogsz tudni ezen egy kicsit, hogy szokták ezt mondani, hogy kiköszörülöd a csorbát. Na hát, Encsikének szeretne kérni ez a Házi nevű úriember egy dalt, majd küldjük azt a dalt, amit kér. Jó, rendben van, Házi. Addig is jöjjön Mazsinak a dala, bár ugye nem ilyen régen volt a Pet Shop Boys, de természetesen a kérés a Szent, a Domino Dancing szól. És gratulálok!

gyönyörű bolondot, és persze Házénak és Ritának is nagy pusszancs. Na, ezzel a dallal kapcsolatban nekem csak annyi az élményem, hogy van itt közöttünk egy hölgy, méghozzá Melinda, akinek szintén kedvence ez a dal, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy örülni fog, hogy meghallgathatja az egyik kedvenc dalát.

4F Street, mondhatnánk így is, vagy 4-es Street, mesélek a bornak, egy viszonylag pörgősebb változata érkezett a Super DJ Rádióban nektek. Mindjárt hamarosan, 7 óra következik, még egy órát tart majd a Retrobox, és a Verkli természetesen a következő órában is meg fog majd szólalni, és hát várom Viberes üzeneteiteket, valamint elmondanám megint csak közhírré tétetném, hogy a Super DJ Rádiónak lesz nem sokára találkozója, Talia a Facebookon, a Super DJ Rádió lapján megtalálhatóak a részletek. 2026. július 24-e és 2026. július 26-a között lesz majd. Csak úgy érdekességképpen lehetőség van ingyenes hangárlátogatásra, AN2-es gép megtekintésére, akár sétarepülésre is, és hát ugye természetesen például találkozni a Super DJ Rádiónak a műsor vezetőivel, és hát ott részt venni ebben a szuper buliban. No, és akkor nézzük a Viber-t. A Viberen a Encsike azt írta, hogy küldöm akkor Melindának, na meg persze drága Mazsinak, puszcsika Encsike, és köszönöm szépen, nagyon-nagyon szívesen. És utána már is jött egy másik üzenet gyorsában, te egy zseni vagy, ez volt a másik dal, amin vacilláltam, imádom, two in van, mesélek a bornak. De bizony egy finom, jó kis borocska, az bizonyos helyzetekben nagyon jól jöhet. És akkor Melinda is megköszönte azt, mert így igaz, ő nagyon-nagyon szereti. Hát örülök neki, hogy akár két embernek, de többnek is tudtam egy kis hangulatot hozni, és ilyen kis, jó kis, hát kellemes pillanatokat. Na, van még itt egy érdekes dolog, amit én kiragadtam magamban itt a közösségi médiából. A múltkor írta valaki, hogy jó lenne többet tudni rólam, úgyhogy íme. A születésnapomon születtem, és ezt nem mondom el mindenkinek, de a ruhám alatt mesztelen vagyok.

Úgy tűnik nekem, hogy ma igazi imádom zene eső hullik Encsikére, ugyanis a Max is az egyik kedvence, úgyhogy ennek nagyon örülök, ahogy egyébként Mazsi is táncolt egy jót rá, és megjegyezte, hogy köszönöm szépen Encsikének, mármint, hogy küldte a zenét. Úgyhogy ezt is letudtuk, haladjunk is tovább.

Egy visszatérő dal a BTS-től, és ezzel léptünk a 19 órába. Nos, hát gyorsan nézzük meg, hogy a Super DJ Rádióban mi várható. 8 órától marad majd nektek a konzerv Super DJ Auto DJ, de jó kis dalokat hoz majd. Egyébként a mai napon Boriska és DJ Simon zenélt nektek még rajtam kívül. Holnap délelőtt akár még Boriskával is találkozhatok, de ami műsorterv szerint látszik, az, hogy este 8 óra és 10 óra között Zsolti fog majd nektek zenélni Power and Electronics Remix című műsorában, és szerdán pedig jön majd Dr. Tom. Egyébként el kell mondanom nektek, hogy történt egy kis baki, ugyanis hallottam, hogy ugye valaki adásban van, és a hangot nem is ismertem meg, hirtelen ráírtam Tomra, hogy na, akkor itt vagyok és figyelek, és aztán kiderült, hogy nem is Tom volt a műsorban. Na, ennyit a kis félrehallgatásomról. És hát nézzük, látod, kedves Dreamer, egyszerre két nőnek is örömet okoztál, mellette röhögő fejek. Hát figyelj, az örömokozás dolga az teljesen szokták volt mondani, rossz az, aki rosszra gondol, és nem kell ebben az esetben semmilyen rosszra gondolni, már így egy zeneszám is, hogyha jó hangulatot hoz, akkor én azt gondolom, hogy célba ért, és teljesen rendben van.

neked zenélünk, és köszönjük, ha bennünket hallgatsz. Super DJ Rádió. Kattanj ránk! Kattanj ránk! Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

0: Kinyitjuk a dobozt.
1: Hey, Mr. DJ!
0: Retrobox. Retrobox. A nevében benne van minden, a többit majd meghallod. Retrobox. Dreamer és alkalmanként tettes társai várnak téged.

Noti, hogy látjátok, vannak-e ráncok a szemetek alatt? Az FLM énekesének is császár elődről van szó. Bizonyára vannak, de mit sem volt le a zene értékéből ez a dolog, és azt hiszem, hogy sok embernél ugyanígy van ez. Nos, hát a Viberen megérkezett Imrének a kérése, egy nagyon érdekes kérés, és hát igazándiból ezek szerint úgy tűnik, hogy Pet Shop Boys nap van, hiszen létrejött egy Electronic nevű formáció, a Pet Shop Boys és a New Order-nek a közös dala, ez a Disappointed nevű dal, ez fog következni most a Super DJ Rádióban. Köszönöm, hogy velem játszottatok, és nem kell sokáig várni, hiszen jön a következő verklé.

A Verdiben tehát Imre az elektronikus dalát kérte, és meg is hallgattuk együtt nagyon-nagyon szívesen. Örülök egyébként, hogy lejátszhattam. És hát ugye, ha már a Verdiről lett szó, azt gondolom, hogy a második számú játékot is játsszuk el a Verdivel kapcsolatban. A feladat ugyanaz, meg kell hallgatni ezt a dalt, és hát vagy az előadót, vagy a számcímét, vagy mind a kettőt küldjétek el, és aki ráismeri és elküldi, az kérhet egy zenét itt a Retroboxban. Annyi a megkötés, és hát remélem, hogy ezért nem haragusztok, és természetesen azoknak a megfejtését is várom, akik az előző játékban nyertek, de ők már zeneszámot nem kérhetnek, ezért ne haragudjatok, de tartsatok velem!

dobbal, Nádi hegedűvel, de úgy tűnik, hogy bele sikerült találni Józsinak is a kedvencei közé. Bizony-bizony Guns N' Roses és a Sweet Child O' Mine, és azt kell, hogy mondjam, hogy Józsi és gyakorlatilag Mazsi egyszerre küldték be a helyes választ. Ugye ebben a játékban Józsi mindenképpen kérhet is majd egy dalt. Mazsinak nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy játszott. Hát úgy látom, a többiek most egyelőre nem jeleskedtek annyira, de semmi baj nincsen. A dal viszont itt szól nektek, és szóljon mindenkinek, aki hallgatja a Super DJ rádiót, és nagyon-nagyon szépen megköszönöm, ha terjesztitek, hogy ebben a jó kis rádióban ilyen remek játékok is vannak.

És aztán gyorsan revidiálom is magam, mert megtudhattam Józsitól, hogy nem kedvence, bár ugye ezek szerint szívesen meghallgatta, vagy legalábbis többször meghallgatta, hogy így szinte azonnal rávágta, és nagy erőfeszítéseket teszünk itt, hogy az ő zenéje is felcsendüljön. Addig is szeretném elmondani nektek, hogyha minden igaz és így van, a István szuperül van, a családdal együtt rendben vannak, csak hát gondolom most lehet, hogy sok a dolguk, és ezért van az, hogy sokkal kevesebbet szólnak a Super DJ Rádió hallgatóihoz is. Mazsiról pedig megtudhatjuk, hogy nem a kemény rock híve, a rock balladákat nagyon szereti, és a Guns N' Roses egyébként az egyik kedvenc rock együttese, mert lassú balladás zenéket is játszanak, és nem csak kőkemény rockot. És jöjjön egy dal DJ Bigyó úrtól, amiben egy kicsit megtisztelhetünk mindenkit, legfőképpen önmagunkat.

DJ Bobo, Respect Yourself. Dreamer, a táncos rábus, svájci manust is imádom. Ez ma tényleg az én napom, közcsike. Sőt, halkan megsúgom, hogy tini koromban még szerelmes voltam is belé. Hát én is nagyon szerettem DJ Bobót, sőt, volt neki több olyan rebbetéte, amit úgy nagyjából kívülről is tudtam, és hát egy igazi, nem mondanám példaképként, na, de egy olyan valakiként, akit valóban nagyon-nagyon szerettem. És nagyon szépen köszönöm azokat a képeket is, amivel ugye nyomatékosítjátok, hogy hallgatjátok a rádiót, és néha kicsit táncikáltok is. Na, Józsinak pedig éltem és haltam, és megtaláltam azt a dalt, amit meg szeretne hallgatni. 84 óta kedvencem, benne van a top 5-ben nála. Fogyaszt hát egészséggel!

0: Persze, azonnal a fejemhez kaptam, hogy hogy ne ismerném én ezt a dalt. Szerintem is egy nagyon jó kis dal abból az időszakból, és hát rengetegszer, vagy hát nagyon sokszor, mondhatnám azt, nagyon sokszor hallhattuk, de ha már itt vagyunk, akkor hajózzunk is ezen a vizeken egy picikét.
1: Ez a szuper dal.

Remélem azért ez a lány elkerül benneteket már, mint Lucifer lánya. A Retro Boxot halljátok a Super DJ Rádióban a Viber számon +36 74 595 995. Itt lehet például olyan írásokat is tenni akár, mint amit István hozott nekünk, vagy írt nekem. Jó kis zenéket hoztál nekünk, és egy szívecske. Nagyon szépen köszönöm, azon dolgozok, hogy olyan zenéket hozzak, amelyek nektek is tetszenek, és amely egy kicsit lehet, hogy titeket is kikapcsolnak majd. Valahogy nem tudom, felültem erre a nosztalgia vonatra, mert hogy a következő felvétel is valamiért, valahogyan és valamiképpen kapcsolódik.

Az első, és itt egy idézőjelet nyitok gyorsan, rádióadásomat ilyen 1988-89 környékén készíthettem, kettő darab magnó segítségével, egyikre dumáltunk, másikban szólt a zene, már akkor is ilyen muzikális voltam, és hát ekkor még azért annyira a minőséget nem ismerte az átlagember, és sajnos elmondhatom, hogy akkor én átlagnak számítottam, mint ahogy egyébként talán most is, és már minden feltétlen a minőség tekintetében. És az volt a lényeg, hogy egyszer ott én egy ilyen panelházas környezetben laktam, és egyszer az egyik ablakon kiszűrődve hallottam ezt a dalt, és aztán kiderült, hogy ezeknek a srácoknak már akkoriban ilyen úgynevezett deck magnójuk volt, amivel nagyon jó minőségben tudtak másolni, és addig kuncsorogtam, még összeállítottak nekem egy kazettát, többek között ez is rajta volt, és nagyon-nagyon örültem. A Viberen a következő üzeneteket kaptam, szóval Házi azt írta, hogy szeretne egy dalt a Mesélnek a Bornak című számot, amit gondolom ugye Encsikének küldene. Házi, kicsit lemaradtál, mert nem olyan régen volt ez a dal, ezt jól meg is beszéltük, és ne haragudj, de majd a következő dalt akkor elküldjük Encsikének is nagy-nagy szeretettel. Na, azt mondja, hogy... Közben azért nevetek, mert Masitól kaptam egy vicceset, amit majd közé is teszek mindjárt a Retroboxban. István azt írja, hogy tudtad-e, hogy Fancy a kedvenc, igaz-e? Nem tudtam, de akkor ezt is megpróbálom megegyezni, és akkor jönnek majd ezek a dalok. És közben Józseffel is megbeszéljük, hogy tyúha, hogy nagyon-nagyon-nagyon szép készlete van ezekből a zenékből, amelyeket nagyon szeret, rengeteg anyag, és írtam neki, hogy na majd, ha egyszer befutcsol a felhő, akkor lesz mit hallani. Erre az ő titkos fiókjait, meg titkos eszközeit megmutatta fényképen, és persze, őszintén megmondom, egy kicsit leesett az állam. Szóval akkor a következő felvétel szóljon Encsikének, Házétól majdnem Mesélünk a Bornak. Roots Rock Reggae! Hanem a nyárral kapcsolatban fog Loft nekünk zenélni, hiszen jön, megállíthatatlanul itt volt, ma 33 fokban jó volt a földet lapátolni, de hát kinek mit hozott a napja.

zenékkel majd. Ez a Super DJ Rádió még mindig, és akkor közhírét étetném újból, csak hogy lesz majd egy mega party, egy Super DJ Rádió party, méghozzá SDR találkozó ideje 2026, július 24-e és 26-a között helyszín Aerohotel Jakabszállás. Mindent meg lehet találni a Super DJ Rádió Facebook oldalán. Gyertek, találkozzatok a kedvenc műsor vezetőitekkel is. Nos hát, akkor ez is megvolt, még sincs este szokták volt mondani, de egyébként sajnos van. Hamarosan majd lehúz a Retrobox bazára is, 12 perc van még hátra. Na mondjuk három zenét súlykoljunk, vagy zsúfoljunk bele?

Azt gondolom, nagyon sok este szólt ez a dal azokban az években a diszkókban. A Soho Partyt is nagyon szerettétek, én nagyon remélem. Közben Melinda is búcsúzik tőlünk, további szép estét mindenkinek, köszönöm az adást, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, remélem jót szórakoztál azokon a dalokon, amit szeretsz, amelyikeken, pedig nem annyira szeretsz, azon is. Vigyázz magadra, szép estét kívánok! István pedig azt írta, hogy az előbb székelyesen írtam, másképp így szólna, tudtad-e, hogy a Fancy a kedves, a kedvenc, és ezért játszottad le nekünk? Hát tudtam, tehát hogy értettem, hogy miről szólt a dolog, és örültem is neki, hogy így írtad le, mert gyakorlatilag innentől kezdve kicsit felavadhatsz egy tiszteletbeli székelynek is. Aztán Encsike pedig írt, attól függ, hogy 3 perces a zene, akkor 4 is belefér, vagy én akár megcsinálhatnám is, hogy 20 másodpercet adok le egy zenéből, és akár mondjuk 10 is beleférjen, na azért ilyet nem szeretnék csinálni. Viszont Nicsa kibeszél most, ki énekel doktorálban, és Dreamer együtt, és hamarosan én pedig búcsúzom nektek, tőletek.

Csupa jó zene az elmúlt évekből, van amikor jó, van amikor nem jó, ez mindig ízlés kérdése, tudjátok nagyon jól, és pontosan például, ugye Józsinak a példája mutatja, hogy attól függetlenül, hogy ilyen vagy olyan stílus szeretünk, érdemes néha kikacsintani és belehallgatni más stílusokba is. Encsike a következőkkel búcsúzik. Köszönöm szépen, drága Dreamer, ezt a sok-sok zenét, fantasztikus 120 perc volt. Jó pihenést mindenkinek, későbbi jó éjszakát, puszcsika Encsike, neked is jó pihenést kívánok, örülök, hogyha volt benne olyan zene, ami tetszett neked, és ne feledd el, jövő héten újra jövök, és akkor újra bontogatunk retrós cuccokat. Én pedig búcsúzom tőletek, mindenkinek nagyon szépen köszönöm, aki hallgatott, és akkor a kedves hallgatókat, akik írtak név szerint is szeretném megköszönteni, méghozzá Árpádot, Zsoltit, Imrét, Józsit, Melindát, Mazsit, Házét, ismeretlen Encsikét, és az is a családot is például. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és figyelemmel kísértetek. Ne feledkezzetek meg a Super DJ Rádió találkozójáról, ne feledkezzetek meg holnap majd a műsorvezetőkről, és arról sem, hogy egy hét múlva jövök. És azzal a zenével búcsúzok, ami az egyik kedvenc magyar együttesem, nem is véletlenül fel fogjátok ismerni. Jó pihenést kívánok! Sziasztok! Szatmári Zoltánt hallottátok a Super DJ Rádióban, a Retroboxban.

nekem ez egészen más. Új korda, meg új Balázs. Ne tagad, megint egy csodaszép vár. A panelpompot nem bánom, de a dalban nincs párom. Ha ezt megnyerem,

Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó dance doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió nekünk.
2: Ez
3: a Super DJ Rádió.
4: Szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, Super DJ Rádió. Neked zenélünk. Super DJ Rádió.hu.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió nekünk.
2: Ez
3: a Super DJ Rádió.
4: 80-as évektől

A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

0: a Paradox.
1: A legjobbak a legjobb helyen.
2: I'm David Guetta.
1: Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
1: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: 100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió. Neked zenélünk.
1: Super DJ Rádió. Kattonj rá!

0: Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó dance doktor. A rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.
1: Super DJ Rádió. Kattanj rá!

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. Te Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.
4: This is the beginning. This is the beginning.

Hyper, hyper! Hyper, hyper!

Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

0: Sziasztok, szuperek! DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Live, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is!
1: Emlékeket ébresztünk! Super DJ Rádió! Csak neked zenélünk! Neked zenélünk, és köszönjük, ha bennünket hallgatsz! Super DJ Rádió, kattanj ránk!

0: Csak zene, felesleges hírek nélkül. Super DJ Rádió.
1: Hey everybody, stand up and dance.

0: nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620-22-71-756.
1: Csak zene, felesleges hírek nélkül. Super DJ Rádió. Csak lesz.